0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Esziki rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária tart önökkel, kellemes időtöltést kívánok. A mai tartalom röviden. Idén van a Báni udvar elleni rakéta támadás 35. évfordulója. Plenković a földközi térség stratégiai jelentőségű területté vált az Európai Unió számára. A 2050-es mezőgazdaság jövőképe 5 siló építése 250 ezer tonna búza számára Szlavóniában.
1: Híreink következnek.
0: Idén van a Báni udvar elleni rakéta támadás 35. évfordulója. 1991. október 7-én a jugoszláv néphadsereg 7 vadászrepülőgépe 6 rakétát lőtt ki az épületre. Horvátország első elnöke Franjo Tudjman elleni merénylet kísérlet részeként. Ez az esemény tovább gyorsította a horvát függetlenség kikiáltásáról szóló döntést. A támadásban egy civil életét vesztette, és 4 pedig megsebesültek. Miután az állami felügyelőség környezetvédelmi osztálya szabálytalanságokat állapított meg a Zadari Dikló hulladék lerakóban, nevezetesen a Varazsdin térségéből származó kezeletlen bálázott hulladék szabálytalan átvételét, a Zadari SDP sajtótájékoztatón fogja követelni a kommunális hulladékkezelő vállalat igazgatójának a lemondását. Ezt a pártelnök erősítette meg, aki rámutatott, a városi tisztségviselő következetesen azt állították, hogy a Dikló hulladék lerakó az úgynevezett veszélyes hulladékok számára zárva tart. Egyéből származó kezeletlen bálázott hulladék szabálytalan átvételét a Zadari SDP sajtótájékoztatón fogja követelni a kommunális hulladékkezelő vállalat igazgatójának a lemondását. Ezt a pártelnök erősítette meg, aki rámutatott, a városi tisztségviselő következetesen azt állították, hogy a Dikló hulladék lerakó az úgynevezett veszélyes hulladékok számára zárva tart. A városi tisztségviselő következetesen azt állították, hogy a Dikló hulladék lerakó az úgynevezett veszélyes hulladékok számára zárva tart. Az Európai Unió stabilitása elválaszthatatlan a tágabb értelemben vett mediterrán térségtől, a globális turbulencia pedig jelentős nyomást gyakorol a kontinens energiabiztonságára, ellátási láncaira és migrációs folyamataira. A megbeszélések középpontjában a biztonság és a migráció, az energia és a reziliencia, a környezetvédelem és a vízgazdálkodás, a demográfiai kihívások, valamint a déli szomszédsággal fenntartott kapcsolatok és a földközi-tengeri paktum végrehajtása áll. A MED 9 vezetői mellett a csúcstalálkozó részt vesz Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke, Dubravka Šuica, a földközi-tenger térségért felelős európai biztos, II. Albert monakói uralkodó herceg, valamint Al-Hussein bin Abdallah, jordániai trónörökös. 5 nagy termelési központ összesen 250 ezer tonna búza tárolására alkalmas 5 silóból álló létesítmény megépítését tervezik Szlavónia 5 megyéjében. A kezdeményezés célja a termelők közötti együttműködés ösztönzése, a piaci versenyképesség és a fennmaradás biztosítása érdekében, hangzott el a Horvát Mezőgazdasági Kamara előadásán, amely a mezőgazdaság 2050 jövőkép a horvát mezőgazdaság számára, a búza mint első jelentős példa című munkaanyagot ismertette. Horvátország 150 ezer, Vajdaság 300 ezer, Magyarország pedig 1 millió hektáron termeszt búzát, ami azt mutatja, hogy ha nem fogunk össze, semmilyen esélyünk sincs, mondta Zseljko Mihelics, a kamara elnöke.
2: A Pell utcai fiúk a tantervtől a tanórán át a színházig. Augusztus végén kerekasztal beszélgetést és műhelyfoglalkozást tartott az Eszék-Baranya megye Magyar Nyelvtanári Szakmai Munkaközösség, a Horvát Nyelvtanári Szakmai Munkaközösséggel, a Zrínyi Magyar Kultúrkörrel és a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központtal. Az alkalom egyben továbbképzésként is szolgált a tanároknak, akik szép számban megjelentek. Szántóné, Ferenci Nikolett.
3: A szervezőknek az volt a szándéka, hogy Molnár Ferenc Pál utcai fiúk regény

0: Ennek a kapcsán tudjunk összekapcsolni magyar és horvát kultúrával foglalkozó embereket. Ezért hoztuk létre ezt a rendezvényt, ami így részben egy tanári továbbképzés a magyar és horvát tanárok számára, illetve nyitott, mint kulturális esemény a nagy közönség számára is. Azt gondolom, hogy minden időszaknak és minden diákcsoportnak megvan a maga kihívása. Mondhatjuk azt, hogy a mai gyerekek kevesebbet olvasnak, ezt én is itt tapasztalom, és sajnos mindenféle kutatás is alátámasztani látszik. Viszont az, hogy kevésbé lennének motiváltak, vagy hogy kevésbé érdeklődnének, ezt nem gondolom. Az, hogy másképp kell őket motiválni, hogy más utak vezetnek hozzájuk, az biztos. És nekünk tanároknak feladata, hogy találjuk meg ezeket az utakat. És ezért szerintem különösen jók az ilyen találkozások, amikor több kolléga összezárva, tehát hogy kommunikációra kényszerítve egymásnak tud segíteni a tapasztalataik megosztásával abban, hogy ki hogyan, ki milyen utakat talált, és hogy ezt el tudjuk magunkkal vinni, és fel tudjuk használni a saját tanítási gyakorlatunkban. Ez egy tanároknak és nem tanároknak szóló rendezvény, viszont legelső sorban a gyerekek érdekében szerveződő rendezvény. Azért van egy továbbképzés, hogy a tanárok jobban végezhessék a munkájukat, és jobban figyelhessenek a gyerekek igényeire, és azért vannak kulturális események, amik nyitottak a gyerekek számára, hogy ebből ők nyerjenek. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ezen a rendezvényen is megjelennek gyerekek, és az ő tolmácsolásokban hallhatunk majd egy dalt a Pál utcai fiúk című musicalből.
1: A köszöntők utáni plenáris előadást dr. Tóth Csilla, irodalomtörténész és tanár tartotta.
2: Kontextuális és kulturális narratológiával foglalkozom, azon kívül még Márai Sándor is kutatási területem. És a Pál utcai fiúkról tartottam előadást ezen az eszéki tanár továbbképzésem. Szerintem a nő legfontosabb üzenete az az, hogy hogyan, milyen alapon tartozunk egy közösséghez, egy elképzelt közösséghez, a nemzethez. Ez Benedict Andersonnak egy híres kifejezése, hogy a nemzet az egy elképzelt közösség, hiszen nem ismerik egymást a tagjai, mégis feltételezik, hogy egy közösséget képeznek, és szerintem az a legfontosabb üzenete, hogy ezt a helytállásunk, az erkölcsi színvonalunk, az erkölcsiség, a morál dönti el, és nem külső szempontok, hogy valaki honnan származik, milyen a vallása, milyen etnikumhoz tartozik, hanem hogy hűséges vagy nem például. És én is tanítom ezt a regényt, ötödikeseknek egyébként, és az a tapasztalatom, hogy megragadja a gyerekeket. Tehát, hogy ez az erkölcsi üzenet, ez átmegy, és értik, és azonosulnak vele a gyerekek, tehát mutatja, hogy ez tényleg egy örökzöld regény. Az előadásban a várostörténet, a demográfia, a városszociológia diskurzusai közé helyeztem a művet, és bemutattam a korabeli Józsefvárost, ugye ahol a Grund van, ahol játszódik a regény cselekménye. És hát ez egy nagyon érdekes kerület volt, mert két felekezet is lakott ott, nagy számban képviselte magát, az izraelita és a református, amelyek betelepülőknek számítottak. Egy olyan városrész volt, ahol a társadalmi mobilitás, a migráció, a szegregáció mindennapi tapasztalatok voltak, és szerintem ez kiélesítette azt a kérdést, hogy ki tartozik a nemzethez. Molnár Ferenc regénye egy nagyon nyitott nemzetkoncepciót sugall a mai olvasóknak is, a korban is, a 20. század elején, közepén, végén, a 21. század elején érvényes ez az üzenet, hogy a nemzet nyitott kell, hogy legyen, és integratív közösség kell, hogy legyen.
3: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.